Baku. Katekometa. Dia pematos kai bias. Eis, aiste. Terra todos bias et rai auto. Logoi, ekei noi vrasoi. Logoi, ekei noi vrasoi. Logoi.